Mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrált.

A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jól érzik magukat, mikor hallgassák. Hm?

0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musique verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musiki συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμάλι γης φοιούε. Σαγγίτ λόγον κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
3: El musica τελβεί τον νέσα. Musica λάγα ουάμενι.
4: La musica connecta a las personas por estar y aras.
5: O zene összeköti az embereket.
6: Sungit manuski sangyutu kore.
7: Ingyue lienjie ren.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
8: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
9: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
10: Veliki pozdrav od Borisa, svim slušateljima Radio Maestrala i emisiju Muzika na struju. Nadam se da ćete uživati u još jednom mom live setu. Pozdrav, hvala!